0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: This is

0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának határideje, egyre többen fordulnak a GVH-hoz, tovább melegszik az idő, Demeter Tia vagyok. Ismét ősszel kell benyújtania a kormánynak a költségvetést.

0: versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádióknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
1: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
0: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét teljes körűen intézhetik ügyeiket az MVM ügyfelei a társaság megújult rendszerében. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá vált a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next mobil alkalmazásban továbbra is elérhető az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés is. Újabb KAF villamos állt forgalomba Budapesten, ez a 38. ilyen szerelvény a fővárosban. A BKK közölte, a járműállomány folyamatos megújítása lehetővé teszi, hogy egyre több alacsony padlós szerelvény közlekedjen azokon a vonalakon, ahol már jelenleg is járnak. Összesen 51 KAF villamos beszerzése valósul meg, a gyártó a következő időszakban is folyamatosan adja át az új járműveket. Bár időnként megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, az ország nagy részén több órás napsütésre van kilátás. Elvétve kialakulhatnak záporok, zivatarok, de az ország nagy részén számottevő csapadék ma nem várható. Mérsékelt légmozgás mellett 28-35 fok között mérhetjük a csúcsokat, az Alföldön lesz majd a legmelegebb. Holnap napos felhős időre készülhetünk, záporok, zivatarok helyenként előfordulhatnak, 31 és 36 fok között alakulnak majd a csúcsértékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetve

Bíróság. Nem csak a Matthias Corvinus kollégium, hanem más közérdekű vagyonkezelő alapítványok is megszűnnek július végén. A magyar közlöny szerint összesen 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazon alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén szállnak át az államra. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda. A német hatóságok június 10-én tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. Kevesebb mint fél év alatt több mint 113 ezeren váltottak jegyet a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítására. A január 22-én megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az Amerikai Álom várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirogránit Kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamárfül Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Megújult közterülettel és új köztéri szoborral gazdagodik a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. A fesztivál kortárs gyűjteményének legújabb darabját, Szilágyi Csilla, Mikrokozmosz 3 című alkotását Kapolcs központjában avatják fel a megnyitón július 24-én. Szilágyi Csilla alkotása Köveskálon készült, kifejezetten helyi alapanyagok felhasználásával. A szobornak helyt adó téren zöld felületet alakítottak ki, és beültethető ágyásokat hoztak létre. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. Leszerelik a két nyelvű utcatáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a kompközlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban.
Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak.

0: Adnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. 11 millió forint értékű lengőkábelt lopott el két férfi Borsodban. Egy miskolci vasúti pályaudvaron 26 vasúti kocsi aljáról fűrészelték le a fűtőkábeleket, majd ezekből kihúzták a részvezetéket, amiket aztán eladtak. A rongálással további 4 millió forint kárt is okoztak a vasúttársaságnak. Túlszámlázó, dugulás elhárító bűnbandát számoltak fel a Pest vármegyei nyomozók. A csalók interneten hirdették a szolgáltatásokat, melyeket ugyan el is végeztek, de a valós ár többszörösét csalták ki az ügyfelektől. A rendőrök 8 helyszínen, Tökölön, Szigethalmon és Halásztelken hajtottak végre összehangolt akciót, 3 embert letartóztattak. Lefoglaltak mintegy 1,5 millió forintot, mobiltelefonokat, számítástechnikai eszközöket, ékszereket és egy autót is. A rendőrök várják további károsultak jelentkezését. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalomzenekert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitó esten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban, szeptemberben folytatódik. Közlekedési razziát tartottak a Tiszató térségében a rendőrök. Több mint 800 embert igazoltattak, 10 ittas sofőrt szűrtek ki, közülük 4-en a vízijárművüket vezették alkoholos állapotban. Több mint 60 helyszíni bírság mellett 26 közigazgatási bírságot is kiszabtak, és 20 esetben tettek feljelentést. Újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next abban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Július 16-án csütörtökön sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Walterek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Mark Ronson és Amy Winehouse kezd, jön a Backstreet Boys és Tom Novi is Limával mindjárt, ha pedig már is van valakinek közlekedési infója, megoszthatja a többiekkel 0620 55 55 155.
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 197. napja kezdődött el, július 16-a csütörtök. Ma van a kígyók világnapja. A jeles nap célja, hogy eloszlassa a hüllőkkel kapcsolatos tévhiteket és felhívja a figyelmet az ökológiai egyensúly fenntartásában betöltött pótolhatatlan szerepükre. Itt a Best FM, pedig hamarosan indítom a Unique dalát Füst láng nélkül, a folytatás pedig Tom Novié. Jön a ték, itt jó reggelt!
1: Be!

0: Ezt a fel a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamárfül Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszítette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. 28-35 fok közötti maximum napsütés, gomoly felhők, vastagabbak és némi zápor, zivatar sem kizárt. Így telik a hét utolsó előtti munkanapja, mindjárt fél hét. Jó reggelt, hamarosan a Sugar Babes-zel folytatjuk. Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön, amikor is reggel nyugaton, délnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte már több órára kisüt a nap, de itt-ott továbbra is lehet zápor, zivatar. 28-35 fok között alakul a maximum, és nagyjából a következő napokban is hasonló időre készülhetünk. Most pedig zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky-é a folytatása Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok maradtak 7 óráig, jó reggelt, jó utat, jó készülődést. A friss hírek után jön majd többek között Robbie Williams, Kylie Minogue-gal közös duettje. És a Well Hello dala is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át

0: öltöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Leszerelik a két nyelvű utcatáblákat Sepsiszentgyörgyön. Miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. Azonosították a múlt heti andalúziai erdőtűz mind a 13 áldozatát Spanyolországban. A hatóságok szerint 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszítette életét. A csaknem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt. Sokat hallottunk az iménti pillanatokban róla, a hőmérsékletről. Jöjjön most dalban ugyanez Temperature Sean Paultól, készül az N-Vogue, és itt lesz nem sokára Will Smith, és ha dugó baleset van, névnapos Waltert vagy szülinapost ünnepelne bárki, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es éveket hozzuk el zenében, de felejthetetlen film élmények is fűződnek ehhez az időszakhoz. Például a 93-as Szabadítsátok ki Willy című film, amelyet pont a mai napon mutattak be abban az évben. A kiskamasz főhős és egy karcárnyú delfin nem mindennapi barátságát bemutató dráma nem bárt sikert aratott, és a kritikusok is elismerően nyilatkoztak róla. Betétdala a Michael Jackson által írt és előadott Will You Be There pedig 7 országban, többek közt az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában is a top 10-be került. Most 2 nem kevésbé nagy volumenű előadó folytatja, Robbie Williams és Kylie Minogue jön a Kids a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. 28-35 fok, napsütés, gomoly és vastagabb felhők és egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Így telik július 16-a csütörtök. Még több részlet és friss infók a hírekben. 7:30 után pedig George Michael dala Too Funky hallható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szavárfő Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak, figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a NEBIH-nek kell jelezni. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 16-án csütörtökön. A Valtereknek kívánok sok boldogságot névnapjukon, és ugyanezt kívánom a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Nálunk épp kivezetik őket, viszont 91 éve a mai napon Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. 46 éve 1980. július 16-án először játszott együtt színpadon a Duran Duran zenekar. 1952-ben a mai napon született Stuart Copeland, amerikai dobos zeneszerző, a The Police tagja. ...1958-ban ezen a napon született Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, akit hatalmas sikerű ír step tánc műsorai tettek világhírűvé. És 1967. július 16 megszületett Will Ferrell, amerikai színész komikus, a Saturday Night Live című műsor egykori szereplője, olyan filmek sztárja, mint a Diszkópatkányok, a Mi a Manó, vagy a Megjött apuci. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek. A 90-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Állítólag minden éjszaka álmodik az ember, csak nem mindig emlékszik rá.
2: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
1: Ha pedig igen, akkor valóban néha hirtelen ér véget. Jön majd az Airi Mafia a legfrissebb hírek után. Rögtön 8 óra, jó reggelt, hozom Ed Sheeran slágerét is.
2: Bad habits lead to white eyes.
1: Dugóról, balesetről én most nem tudok, de ha van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. Nyugaton már esik az eső és érkezik szépen az ország középső és keleti felére is. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán zenélünk tovább. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
6: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamárkő Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt

0: Város polgármestere Antal Árpád elmondta, hogy a szélsőséges román párt képviselője által indított per döntése ellen tiltakozva az önkormányzata leszerelt feliratokból egy állandó szabadtéri kiállítást hoz létre. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Most azaz július 16-án csütörtökön, 4 perccel 8 óra után jó reggelt, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, sok boldogságot a Valtereknek, a szülinaposoknak, és mindenkinek minden szépet és jót kívánok. Remélem, jól telik a nap, ehhez próbálok hozzátenni jó zenékkel, a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling-hez.
2: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. Két helyen alakult ki 5-6 kilométert meghaladó torlódás autópályáinkon, az egyik az M1-esen Budapest felé Szárliget térségében, a másik pedig az M5-ösön Ócsánál Röszke felé, mindkét helyen munkavégzés a torlódás oka. Jó utat, kitartást, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re. Még ebben a pillórában hallhatunk Coolio-t, mindjárt Airi Mafiát, most pedig jön Ed Sheeran a Bad Habits-szel.
1: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, kedves fociért nem annyira rajongó Best FM hallgatók, nem kell másokat kibírni. Egy szombati bronzmeccs és a vasárnapi döntő és vége a 2026-os foci világbajnokságnak. Tegnap ugyanis lezajlott a második elődöntő, úgyhogy spanyol-argentin döntő lesz, a bronzmeccset pedig Franciaország és Anglia játsza. Tartunk most egy rövid információs szünetet, rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek után Sophie B. Hawkins énekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szavárfő Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megtekinthetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a nyári kánikulát és a napközbeni tömeget. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fem a legjobb zenék, a legendás Grease, 2000-rel idézzük meg az ezredforduló klub hangulatát, egy perccel 3:49 után pedig jó hír jön nyugat felől, nyugaton már esik is az eső, szóval jön egy kis csapadék, frissít minket az ország középső és majd később a keleti felét is. Közben azért előtte-utána marad a kánikula, holnap például 35 fok is lehet a legmelegebb pillanatokban. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, jó reggelt, jó utat, jó munkát!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, július 16-a friss hírei, és 9 után szólnak tovább a legjobb zenék, például Enesztésától. És többek között a Noxtól is.
2: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: I almost gave you one more chance.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szavárkő Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május 31-én hajnalban több lövéssel életveszélyes

0: nem 7000 hektáron pusztító tüzet egy leszakadt elektromos vezeték okozta. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy friss közlekedési infó Zolitól, azt írja: M1 Budapest felé Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis busz. Óriási a dugó. Köszönjük szépen kitartást arra felé. 20-as 55-55 155 telefon SMS Viber számunk, 4 perc elmúlt 9. A Punjabi MC kezd a Mundian Tubakével. Maxim Levente vagyok.
2: Best

Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es éveket most a francia Alliance Ethnic idézi meg. No limits, nincsenek határok, és hát ez az idei FIFA világbajnokságon az argentinokra igaz a leginkább. Előttük valóban nincsenek határok. A címvédő újból bejutott a döntőbe, és ha már szóba kerültek a franciák, ők a tegnap vereséget szenvedett angolokkal játsszák majd a bronzmeccset szombaton.

0: Kressz FM, a legjobb zenék. Több mint 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé. Tatabányánál az átterelt belső sávban lerobbant egy kis teherautó, és megkezdődött a helyreállítás az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél, a tegnapi kamionbaleset helyszínénél. 2-3 kilométeres ott az araszolási útat. Ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620 55 55 155. Red Hot Chili Peppers, mindjárt Geszti Péter és Péter Fibori, most pedig Néjó jön a Sexy Love-vel a Besten.
1: Best

Best FM a legjobb zenék, a szeretet rezgései az éterjén, a Soul Searcher és a Feel in Love, és nem csak szeretetet érezhetünk, hanem a bőrünkön esőcseppeket, illetve ugyanakkor meleget is. Kánikula, záporok, zivatarok, így telik július 16-a csütörtök, még holnap is meleg lesz, akár 35 fok is lehet, de az eső remélhetőleg mindenhol frissít egy kicsit a hőségen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Cruel Summer kegyetlen nyár az Aesop Bézdala zárta az órát, és ez a jelen sajnos. Európát és az Egyesült Államokat is súlyos hőhullámok sújtják. Nyomasztó ízelítő abból, milyen lehet az élet egy egyre forróbb bolygón. Ma viszont kapunk egy kis frissítő záport, zivatart a nyakunkban, nyugaton már esik és kelet felé tart. Részletek a hírek végén. 10 után pedig többek között szó lesz a szexről. Let's Talk About Sex címmel a Salt and Pepper dala biztosan itt lesz, és nem utolsó sorban, Fluor is. Kicsi lány, ó, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lány. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szamárfül Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna

0: Megnyílt tárlat nemzetközi együttműködésben valósult meg, és 13 ország 64 múzeumából érkezett közel 400 műtárgyat mutatott be. Július végén már egy új időszaki tárlat, az amerikai álom várja majd az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolta a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-éig maradt hatályban. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ebben az órában a Soul to Soul-tól, a Salt & Pepper-től nem sokára a Tankcsapdazúz, és kezdünk már is a House of Glass-szel és Giorgio Giordano-val Disco Down. A Best FM virtuális diszkójában pedig ma is lehet 6 és 8 között levezetni, és igazán táncolható stílusé a csütörtöki nap, a dancey, úgyhogy a Night Shift házigazdája a 6-tól White Boy, 7-től pedig DJ Miller, bár mindenkit sok szeretettel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, én Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM

0: Best FM, a legjobb zenék. Van egy téma, amire mindannyian gondolunk, a legtöbben csináljuk is, de beszélni róla, na azon még mindig szeretünk pironkodni. Szerencsére a popzene nem csak arra jó, hogy táncra perdüljünk, hanem arra is, hogy felnyissa a szemünket. 1991-ben három csaj úgy döntött, hogy ideje félretenni a szégyenlősséget, és egyenesen a lényegre térni. Úgyhogy elég a mellébeszélésből. Beszéljünk végre a szexről. Érkezik a Salt-N-Pepa és a Let's Talk About Sex a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Ezt FM a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé, Tata és Tatabánya között, valamint Biatorbágy térségében. Az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja. Az M3-ason a határ felé, Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a tegnapi kamionbaleset helyreállítási munkáit. A 32-es kilométeren emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, 2-3 kilométeres a dugó. Az M5-ösön is dolgoznak Ócsa térségében, a növényzetet gondozzák a Röszke felé vezető oldalon, mozgóterelés mellett így csak egy sáv járható, ott is lassabb a haladás. Jó utat! Ha a dugó baleset van, várom a közlekedési infót. 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Zalaegerszeget már elhagyta, Pécs és Székesfehérvár vonalában tart a csapadékzóna, és folyamatosan halad kelet felé. Jön egy kis frissítő, tehát részletek a hírek végén, a délelőtt utolsó órájában pedig hallgatunk majd Counting Crows-t. És jön az Airi Mafia is. Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nőttek a bérek, friss májusi adatokat közölt a KSH. Önkéntesek segítenek a Balatonnál, elöntötte a partvidéket az Adriai-tenger. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt vannak a friss bérstatisztikák. A KSH jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset éves viszonylatban 8,7%-kal nőtt, mintegy 764 ezer forintra, míg a nettóbér 11%-kal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor, majdnem 536 ezer forintra nőtt. A reálkereset 9%-kal emelkedett. Egyes szektorok között jelentős a különbség a bruttó béreknél, míg a pénzügyi biztosítási szektorban több mint 1 millió 300 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, addig a szálláshelyszolgáltatás vendéglátás területén mintegy 490 ezer forint. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni első segélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az első segélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak, azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 1004 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Meteocunami alakult ki az Adriána tenger középső és északi térségében. Hvar szigetén, Sztárigradiban elöntötte a rakpartot, majd rövid időn belül annyira visszahúzódott a víz, hogy a kikötött hajók megfeneklettek. A jelenséget a légnyomás hirtelen változása idézi elő. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként Avril Lavigne, Skaterboy című dala, amelytől remélhetőleg lankadó reggeli lendületünk újból erőre kap. De itt lesz ebben az órában az IMF, Idacore, Fed LaGrandal, Kylie Minogue, Robbie Williams és a Gorillaz is. Hívható SMS Viber 20-as 55-55-155, Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, igazi sztárparádia Vásznon, mától látható a mozikban Christopher Nolan odüsszeája, és egy sztori egy másik kultikus filmről, amikor James Cameron megírta a Terminátor forgatókönyvét, annyira le volt égve, hogy kocsiban élt. A stúdiók imádták az ötletet, de nem akarták, hogy egy tapasztalatlan zöldfülű filmes rendezze meg a mozit. Cameron viszont ragaszkodott hozzá, hogy ő dirigálhassa a filmet, hogy ezt elérje, eladta a forgatókönyv jogait a producernek mindössze $1 cserébe azért a feltételért, hogy kizárólag ő rendezheti meg a filmet. A dolog bejött. A film kultikus lett, Cameron karrierje beindult, a producert, aki egy hölgy, pedig később feleségül is vette. Hihetetlen sztorik és hihetetlen slágerek a 90-es és 2000-es évekből, a következőnek is ez a címe. Unbelievable, az IMF jön a Besten.
1: Best

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedés. Torlódik az M1-es Budapest felé Szárliget után, valamint Herceghalom és Biatorbágy között. Ott ráadásul nem egyszerű a helyzet, mert a vele párhuzamos 1-es főút Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszán baleset miatt teljes útzár van. Dolgoznak az M5-ösön Ócsa térségében, a Röszke felé vezető oldalon mozgó terelés mellett így csak egy sáv járható, ott is torlódnak az autók, akár csak az M3-ason a határ felé Gödöllőnél, szintén munkavégzés miatt. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejtelésével.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez mindjárt dél, gyors helycsere a stúdióban. Megjött Majoros Rita, Bob Marley és MC Light, Jamminyét már ő fogja elindítani a hírek után. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nagyon alacsony a hazai tavak és folyók vízállása. Szalmonella miatt hívnak vissza instant leveseket. Estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra is a víz visszatartás a legfontosabb feladat. Országosan már mintegy 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
2: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd. Időnként előfordulhatnak lokális csapadékok ezeken a területeken, ez pedig arra elég, hogy a párolgást lassítsa. A Duna vízgyűjtő területére a legeslegfrissebb előrejelzések szerint érkezik némi csapadék, ez pedig azt jelenti, hogy a hét végétől egy pár deciméteres vízszintemelkedés valószínűsíthető a Dunán. A Tisza vízgyűjtőjén azonban jelentős csapadék nem lesz, ott további stagnálás és további alacsony vízállás várható.
1: Szalmonella fertőzés miatt hívtak vissza instant leveseket és instant tészta leveseket. A Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, hogy a Riva márkájú forró vízzel készíthető termékeket kivonja a forgalomból, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőség megőrzési időtől függetlenül az összeset. Azt kérik, hogy aki vásárolt ilyen instant ételt, ne fogyassza el azt, vigye vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapja az árát. A termékhez kapcsolhatóan már hazánkban is azonosítottak fertőzést, ami összefüggésbe hozható az Európa szerte tapasztalható megbetegedésekkel. Újabb csempész bukott le, ezúttal mintegy 4500 doboz illegális cigarettát találtak a pénzügyőrök egy román furgonban az M1-esen, közölte a NAV. Olaszországba tartott a szállítmány, a csempész cigit a jármű padló lemeze alá rejtették. A sofőr azt állította, nem is tudott róla, hogy mit visz. A 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes dohányterméket lefoglalták, és eljárás is indult. Az elkövető 20 millió forintos bírságra számíthat. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítás 13 ország 64 múzeumának mintegy 400 műtárgyát vonultatta fel. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, csodás délutánt kívánok mindenkinek, jó hangulatút, jó kedvűt, sok-sok napsütéssel. Én Majoros Rita vagyok, hát ezekre lehet számítani egyébként a mai délutánon is, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem. Mellé pedig isteni zenéket hozok, amik azért segítenek, hogy átlendüljünk és már a hétvégére gondoljunk. Bob Marleyvel indulunk.
0: Best FM.

Fest FM a legjobb zenék. Remélem, ma délután is egy kis időt legalább velem töltenek, és a legjobb zenéket együtt hallgatjuk, vagy ha több idejük van, akkor mindenképpen maradjanak akár kora estig, hiszen a legjobb zenéket ma is itt kapják. 90-es, 2000-es évek a legnagyobb kedvenc időszakunk, úgyhogy hadd szóljon. A napkérdését is hamarosan felteszem, természetesen információkkal is szolgálok ma délután, de csak a Fleet the Script dala után. De itt lesz a Rasmus is, jön a Bombon, PM Down, úgyhogy nem fogunk kudatkozni. Csodás napot! Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan ültek autóba, teherautóba, vagy éppen kamionba, hiszen dolgoznak is sokan az utakon, úgyhogy figyeljünk egymásra ma is, ha pedig bárkinek információja van, megköszönöm, hogyha ma is jelentkezik. Én pedig, ahogy megkapom ezeket az infókat, már adom is tovább. Az M0-ás autóúton a déli szektorban több helyen is munka folyik ma. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkák miatt mozgó tereléssel a külső sávban zárva a 21-es és a 22-es kilométerek között. Távolabb az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es kilométernél külső sávzárás mellett dolgoznak. Mindkét helyen torlódás van. Az ellenkező oldalon az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás van, a 32-es kilométernél csak egy sáv járható, itt legalább 3 kilométeres a torlódás. Az M3-ason a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél, a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, és legalább 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy telik a csütörtök délután? Remélem, hogy igazán kellemesen, és hogy nem csak munkában hallgatják a Best FM-et, hanem sokan mondjuk nyaralnak, vagy éppen most indulnak. Hát a következő órában önöknek is tartogatok útközben igazi jó slágereket, de természetesen azokra is gondolok, akik csak úgy, mint én, a munkahelyükön hallgatják a Best FM-et. Itt lesz Manu Chao és a Bongo Bong. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a Krisztális jön, és a Vigyázz rám!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Történelmi fejlesztés jöhet a hazai vasúton. Nem lesz hétvégén balatonátúszás, estére mindenütt felszakadozik a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány, írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik a közlekedési és beruházási miniszterrel közösen. Vitézi Dávid korábban a közösségi közlekedés fejlesztésével összefüggő törvényjavaslatot ismertetve a parlamentben arról beszélt, hogy a javaslat szorosan összefügg az Európai Uniós források hazahozatalával és a járműparkra, valamint a szolgáltatásokra koncentrál. A Baross Gábor programmal pedig 10 évnél hosszabb időre határoznák meg a vasútfejlesztési terveket. 80 helyszínen és 250 kilométeren kezdett útfelújításban a Magyar Közút, ezt is a közlekedési tárca vezető jelezte. Vitézi Dávid közösségi oldalán számolt be arról, hogy 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen sürgősen változtatni kell. Jelezte azt is, egy lépésben nem lehet behozni az elmúlt évek lemaradását, de a munka elkezdődött. Mintegy 200 ezeren támogatták a rászoruló gyerekek táboroztatásában az Ökumenikus Segélyszervezetet. 91 millió forint felajánlás érkezett, ennek harmadát közvetlenül táboroztatásra fordítja a szervezet, a többit pedig a kapaszkodó programra. 14 és 18 év közötti gyermek fiatal vehet részt különféle tematikájú napközis és bentlakásos nyári táborokban. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rébfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebajtani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után is isteni slágerek itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Remélem, hogy mindenkinél kellemesen alakul ez a csütörtök délután, és már egy picit tud a hétvégében gondolkodni. Jöhetnek akár a tervek is. Miközben hallgatjuk Kanye West dalát, jön a Stronger, itt lesz Manu Chao, a Crystal, de most Sean Paul indítja az órát. Jön a Bibi Burnin.
0: Best FM,

Best FM-ban legjobb zenék, elmarad a hétvégére tervezett balatonátúszás, ezt jelentették be a szervezők, az időjárás előrejelzés alapján döntöttek így, mert hogy szombaton hidegfront érkezik, erős széllel, és aztán vasárnap is hasonló időre kell számítani, és az erős szél miatt ugye hullámzás is várható, úgyhogy emiatt döntöttek a halasztás mellett. Egyébként az új időpont július 25-e szombat, azaz a jövő hét szombat, az új időpontról pedig egyébként majd egy hét múlva ugyanígy csütörtökön döntenek a szervezők. Önök voltak már balatonátúszáson, van akár átevezéssel, átúszással kapcsolatos élményük? 0620 55 55 155 ide írják meg. De egyébként, ha már itt tartunk, akkor egy icipicit kapcsolódik is ehhez a nap kérdése, mert ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi az egyik legjobb nyári pillanat, amikor mondjuk beneveznek a balatonátúszásra, vagy csobbannak is egyet a Balatonban, vagy akár amikor először meglátják a tengert nyaralás felé menet. Várom ezeket a nyári élményeket, emlékeket. 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, de Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket is. Mellé egy kis Rascal Flatts dalt hozok. Life is a Highway, ez a Verdák betétdala. Itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Like no other.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. Tatától Biatorbágyig szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különösebb ok nélkül. Jelenleg az átterelt belső sávon is sok helyen araszolnak. Az M3-as autópályán a határ felé Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat, mert tegnap súlyos baleset történt a 32-es kilométernél. Emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, úgyhogy 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Pályaelhagyásos baleset történt a 77-es főúton Tótvázsony és Nemesvámos között. A 6-os kilométernél félútpályát lezártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csapból is én folyok, Roy és Ádámmal énekeltük ezt, és nem csak ezt a sort, hanem hogy én világítok fent az égen. Na de, menjünk a következő órára, mert ott is lesznek igazán énekelhető dalok. Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Jennifer Lopez-zel indulunk, jön a Play. És zenél majd By Alex és a Slep is. Jön a Nehéz vagyok.
2: Hányszor is írtam, hogy nehéz vagyok, jaj, lesz még velem baj.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Yes. But come on. You ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is folytatódik a munka a parlamentben. Újabb áremelkedés jöhet a kutakon. Hétvégén nem lesz balatonátúszás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn és kedden is felszólal majd napi rend előtt. A képviselők jövő héten várhatóan tárgyalnak majd egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról és az idei költségvetés módosításáról is. Újabb üzemanyag áremelkedés jöhet. A 95-ös benzin beszerzési ára literenként bruttó 6, a gázolai 8 forinttal emelkedik holnaptól, jelezte a holtankoljak.hu. Ez várhatóan a kutak áraiban is megjelenik. Az áremelkedés a közel-keleti konfliktus ismételt fellángolása következtében növekvő olajárak miatt van. Országosan kissé emelkedett a koronavírus örökítőanyagának jelenléte a szennyvízben, de még mindig az alacsony tartományban van. Az NNGK jelzése szerint Budapest észak- és délpesti, Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határérték felett. Nem zárják ki, hogy lokálisan emelkedhet a COVID-fertőzések száma. Nem lesz balatonátúszás a hétvégén. A szervező BSI ügyvezetője rádiónak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Rékfülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén a Lidl Balaton áthúzást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Szennyezés miatt zárták le a szlovén tengerpart egyik legnépszerűbb strandját. A portorozsi központi strandon azt követően tiltották meg a fürdést, hogy mintegy 50 liter üzemanyag ömlött az Adriai tengerbe a kikötő egyik hajójából. A piráni önkormányzat közölte, hogy a szennyeződést a part felé sodorja a szél, de már dolgoznak a víz tisztításán. A borultabb tájakon is fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon még előfordulhat eső, zápor, zivatar, de aztán arrafelé is kisüt a nap. A csapadékzóna a középső tájak felé vonul és jelentősen gyengül. Az északi középhegységben és az Alpok alján lehet lokálisan egy-egy zápor, zivatar. 29-34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 19-26 fok közé hűl a levegő. Holnap csak kevés felhő zavarja a napsütést, estétől borul be jobban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is lassacskán 5 perccel bizony jönnek ezek a felejthetetlen slágerek. Én Majoros Rita vagyok, már pörgetem is őket. Itt van Lenny Kravitz és a The Chamber. Na ez egy igazán felejthetetlen sláger. De jön a Savage Garden is és a Truly Madly Deeply. Itt lesz Ricky Martin, jön Bialex, most pedig Jennifer Lopez indít. Várjon is a Play.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy mi az igazi nyári pillanat, mi a legjobb nyári pillanat. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Anna, amikor az autóból először meglátom a Balatont, onnantól hivatalosan is elkezdődött a nyár. Peti is hasonlót írt, csak ő az első csobbanást. Amikor először csobbanok a Balatonban, vagy nagyjából bármilyen tóban, egész évben ezt várom a legjobban. Kata pedig azt írta, amikor mezítláb sétálhatok a fűben egy meleg nyári estén. Na, azt imádom a legjobban. Ide jó. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek. Szeretem ezeket a nyári pillanatokat, vagy akár nyári illatokat. Görög dinnye, naptej, meg ilyesmi. Ide jó. Én imádom a nyarat. Bármennyire is télen születtem, és úgymond téli gyerek vagyok, nekem a nyár az igazi, bár talán az őszt még jobban szeretem, de őszre meg aztán most még végképp nem kell gondolkodni, vagy az őszre még nem kell gondolni, hiszen július közepe van, úgyhogy inkább hallgassunk Lenny Kravitzet. The Chamber, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten a Dombóvári úton baleset történt a Rákóczi hídnál, ezt írja Laci. Nagyon szépen köszönöm. Három autó pedig a 82-es főúton koccant, ezt Tamás írja, Écs és Ravaszt közötti szakaszon. Az 58-as kilométernél irányonként váltakozva engedik az autókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat. Jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pörögnek a kedvencek, és eddig is azok szóltak itt a 94.3 Best FM-en. Az új hallgatókat üdvözlöm. Én is most jelentkezem először a mai nap folyamán, viszont innentől kezdve 3 egész órán keresztül Bajai hallgató. A nevem Molek Csongor, és alapozunk Olly Murs felvételével. Indítja az órát a Dance With Me Tonight című slágerével.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntök mindenkit, így. Csütörtök délután, az én nevem Oleg Csongor, és nézzük, hogy péntekre milyen időt mondanak a hozzáértők ide a déli ország részbe, kedves hallgatók. Napos gomoly felhős időszakok váltják egymást ismét, és csapadékra számítani kell. Gyenge zápor, frissítő zivatar előfordulhat, bár továbbra is kicsi eséllyel említik ide a mi környékünkre. A déli eszelet viszont élénkebb erősebb lökések kísérhetik majd, és pont ezért ismét elindul egy kis felmelegedés, a csúcsérték olyan 32-36 fok környékén várható, és reggel hajnalban is mérjük már ezt a 16-21 fokos értéket. Pollenallergiás hallgatók, a pollen terhelés változott, és nem jó irányba, a gombák pollen szintje már megint magas tartományban van, viszont a csalánfélék pollen szintje maradt a közepes tartományban, a többi növény pollen szintje pedig szerencsére alacsony. Janet Jackson énekel most nekünk, és örök slágert hozok, ez a That's the way love goes. Like a moth to a flame.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Több mint 4 milliárd forint értékű illegális dohányterméket foglalt le júniusi akciósorozata során a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pénzügyi nyomozók országszerte több mint 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 ezer ízesített e-cigarettát foglaltak le. Az akció következményeként 5 büntető eljárást indítottak, ezekben 16 szemét hallgattak ki gyanúsítottként, akik közül 6-ot letartóztatott a bíróság. Szabadtéri filmvetítéseket tartanak a pécsi Zsolnai Kulturális Negyedben. A Pirognánit kertmozi idei programkínálatát úgy állították össze, hogy mindenki megtalálja a számítását. A romantikus drámától kezdve a sci-fin, a látványos akciófilmeken és a rocktörténelmen át a családi animációkig terjed a kínálat. A vetítések augusztus 23-áig minden vasárnap este 9-kor kezdődnek, míg a szezonzáró családi animációs film vetítését augusztus 30-án a Szavárfő Fesztiválhoz igazodva korábban már 8-kor megkezdik. Több mint 2 évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta, így a hőség és a szárazság súlyos mezőgazdasági károkkal fenyeget. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Figyelmeztetett a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, mivel a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a kockázat most jelentősen nő, a szakemberek a gyanús tőkék azonnali bejelentését kérik a gazdáktól. A tüneteket az illetékes kormányhivatalnak, valamint a Nébihnek kell jelezni. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Végül a várható időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge, mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Délután 28 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM.

legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, idén is várja a Baja megyei jogú város önkormányzata a jelöléseket a városi kitüntető címek és díjak elnyerésére. És bármely itt Baján működő civil vagy érdekképviseleti szervezet megteheti a maga javaslatát egészen augusztus 31-éig. A címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján a közgyűlés kitüntető címeket és díjakat adományoz, melyeket évente egy alkalommal az ünnepi közgyűlés ülésén ad át. És a rendelet szerint bármely Baján működő civil szervezet vagy érdekképviseleti szervezet jelölhet. A következő kategóriákban, hát mindet nem sorolom fel, mert elég hosszú, kedves hallgatók, de párat azért említünk: Baja város díszpolgára kitüntető cím, Baja városért kitüntető cím, Baja város közszolgálatáért kitüntető díj, Baja város köznevelésért és felsőoktatásáért kitüntető díj, és még sorolhatnánk. Az infók ott vannak részletesen, ahogy mindig, a bajahangja.hu hírportálon. Lottrisa McNeil felvétele következik, a Someone Loves You Honey.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szünet nélkül pörögnek a nagy kedvencek, valóban a 90-es évekből és a 2000-es évekből hazai és külföldi dalokkal jelentkezem. Még két órán keresztül, baljai hallgatók. Hol pontosan? Itt a 94.3 Best FM-en. Az én nevem Molek Csongor, üdv mindenkinek! Indítja az órát Justin Timberlake, és meghallgatjuk a Rock Your Body című dalt.
5: 94.3

do something. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék, üdv a hallgatóknak, Baja és a térség. Maradtam a stúdióban is, ez így lesz még egészen 6 óráig. A nevem Oleg Csongor. Július 16-át írunk, és ma is tudunk ünnepelni. Euszták, Mária, Carmen és Walter, ők ma tartják a névnapjukat. Aki ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a környéken. 684 esztendeje, pont ezen a napon trónra lépett első Nagy Lajos magyar király, egyidejűleg Lengyelország királya. És 91 esztendeje, Oklahoma City-ben felállították a világ első parkolóóráját. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 85 éve született Mészöly Kálmán labdarúgó edző, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. És 68 éve született Michael Flatley, ír származású amerikai táncos, koreográfus. A steppelésről tudja, hogy beugrott mindenkinek. Aki ünnepel, baljai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Danny Minogue felvétele következik, az I Begin to Wonder. When I walk into-

94.3 Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Útburkolatjavítás Baján, kajakkenú vidéki bajnokság Faddomboriban és Hofi 90 Pakson. Köszöntöm Önöket, 2026. július 16-a van. Az Oxigén Média híreit hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Karbantartási munkálatok miatt időszakos korlátozásokra kell készülniük a paksi autósoknak a héten. A Mezőföldvíz Kft. Tájékoztatása szerint a szakemberek a helyi szennyvízhálózat tervezett tisztítását végzik. A munkálatok miatt teljes szélességében lezárják a Virág utca alsó szakaszát, a Laktanya utca és a Kalap utca között. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Bajai Mérnöksége tájékoztatás alapján július 17-e és július 24-e között útburkolatjavítási munkákat végeznek az 51-es főút Érsekcsanád és Baja közötti szakaszán. Pénteken megkezdődik a kátyús felületek kimarása, így az úton 4-5 cm mély kimart részek lesznek. Ezek betöltése csak hétfőn kezdődik, és közben újabb felületeket marnak ki, ezért kimart részek éjjel-nappal folyamatosan lesznek a munkavégzés ideje alatt. A kimart részeket piros-fehér sávos táblák jelzik, éjszaka sárga villogó lámpával. A szakaszon sebességkorlátozás lép életbe és előzni tilos. Napközben jelzőrös forgalomirányítás lesz akár 4-500 méteres szakaszon, félpályán váltakozó irányú forgalommal, ezért érdemes egy kicsit hamarabb elindulni, mert várakozásra és lassabb haladásra számíthatunk. A munkálatokra utaló táblák szándékosan maradnak kint a teljes időszakban a biztonságos közlekedés érdekében. Baján a Top Plus projekt keretében a Szabadságúton zajló kerékpárút építés új szakaszába lépett, megkezdődött az aszfaltozás. A kivitelezés ideje alatt továbbra is ideglenes, forgalomkorlátozásra, terelésekre kell számítani, amelyeket a kihelyezett jelzőtáblák jeleznek. Kérjük a lakosság türelmét és megértését a munkálatok zavartalan előrehaladása érdekében. Pakson Hofi 90 címmel tartott koncertet a Cotton Club Singers a Dunaparti vízi színpadon július 10-én. A legendás humorista Hofi Géza emlékére rendezett esemény nagy érdeklődésre tartott számot. 61 klub, köztük 5 Tolna megyei egyesület vett részt a Faddomboriban rendezett kajakkenú vidékbajnokságon. Az idén 61 klub több mint 1300 sportolója vett részt a bajnokságon, ahol összesen 158 futamot rendeztek 500, 1000 és 2000 méteren. Tolna megyét 5 egyesület képviselte, az Atomerőmű SE, a Dunaföldvári KKE, a Faddombori KKS-e, a Szekszári kajakkenú SE és a Tolnai kajakkenú SE részvételével. A paksiak 11 arannyal, 8 ezüsttel és 3 bronzzal zárták a viadalt, a szekszárdiak 18 dobogós helyezést értek el, a vidékbajnokságról a két rövidebb távon az első hét a leghosszabbon az első 18 helyezett szerzett indulási jogot az országos bajnokságra, amit július 28-a és augusztus 2-a között rendeznek Szegeden. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elkészítette az MB3-as bajnokság menetrendjét. A 2026-2027-es szezonban 3 Tolna megyei klub, a Majosi SE, a Paksi FC 2 és a Szekszádi UFC szerepel a délnyugati csoportban. Néhány nappal azt követően, hogy az MLS elkészítette az MB3-as bajnokság csoportbeosztását, a versenybizottság megtartotta 2026-27-es szezon sorsolását is. Ebből kiderül, hogy július 26-án, esedékes nyitófordulóban a Majosi SE a Paksi FC 2-t fogadja, míg a Szekszádi UFC az Iváncsa KSC-hez utazik. Gévai Zsolt tehát megyei rangadó mutatkozik be tét mérkőzésen az atomvárosi Csikó csapat kispadján, míg a sárga-feketék trénere Egri Krisztián a 2022-2023-as szezon bajnokának otthonában debütál pontra menő találkozón. A Paksi FC 2 augusztus 5-én a Ferencváros második csapat ellen játssza első hazai meccsét, míg a Szekszádi UFC a legutóbbi idény bronzérmesét, a Kaposvári Rákóczit fogadja. Érdekesség utóbbi mérkőzés kapcsán, hogy amennyiben mindkét gárda tovább jut a MOL Magyar Kupa első fordulójából, a következő körben egymással találkoznának. Összefoglaló a Teol oldalán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zené.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Baljai hallgatók hosszú hónapokon át tartó titkos nyomozás végén csapott le a rendőrség egy kiterjedt kecskeméti droghálózatra. A Bács-Kiskumár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi információk alapján kezdte meg a nyomozást, miután felmerült a gyanú, hogy egy 53 éves kecskeméti férfi nagy mennyiségben terjeszt marihuánát és kokaint. A nyomozás szerint a férfi kezdetben még saját fogyasztásra vásárolt drogot egy sióagárdi kapcsolattól, később viszont feleségével együtt saját viszonteladói hálózatot épített ki. A kábítószer kecskeméti fogyasztókhoz és kisebb dillerekhez jutott el. A rendőrség szerint a marihuánát futárszolgálattal küldték Spanyolországból Magyarországra, a csomagokat különböző nevekre és címekre rendelték, hogy a valódi megrendelők személyazonossága rejtve maradjon. Amikor a futárszolgálat értesítette a címzettet, a Spanyolországban tartózkodó feladó jelezte ezt a hálózat vezetőjének, aki ezután egyeztette a futárral az átvitel pontos helyét és idejét. A teljes történet fent van a baon.hu hírportál aktuális cikkében. Paul Johnson zenél most nekünk, a dal pedig ez, a Get Get Down.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, hivatalosan is megszólalt már a rendőrség a péntek esti filmszerű baljai üldözés ügyében, és kiderült, hogy a menekülő sofőr több szabálytalanságot követett el, eltiltás ellenére vezetett, feltételezhetően bódult állapotban volt, majd elsodorta a rendőrmotorost is, a férfit pedig őrizetbe vették. A történetet gondolom ismerik a legtöbben, egy autós a rendőri jelzés ellenére menekülni kezdett, az üldözés során pedig a Bajcsi Zsilinszky utcában összeütközött egy szolgálatot teljesítő rendőrmotorossal. A sofőr ezután gyalog próbált elmenekülni, de a rendőrök elfogták. A Bács-Kiskomár megyei rendőrfőkapitányság hétfőn újabb részleteket közölt az esetről. A tájékoztatás szerint a rendőrök azért akarták igazoltatni a sofőrt, mert több közlekedési szabályt is megszegett, nem állt meg a stopptáblánál, nem használta a biztonsági övét, és a gyalogosoknak sem adott elsőbséget. A férfi viszont a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére sem állt félre, hanem menekülni kezdett. A rendőrök követni kezdték, miközben a sofőr a város több pontján is veszélyeztette a közlekedés többi résztvevőjét. A menekülés a Bajcsi Zsilinszky utcában ért véget, amikor a sofőr elvesztette uralmát autója felett, átsodródott a szemközti sávba, és félfrontálisan összeütközött a megkülönböztető jelzést használó rendőrmotorossal. Az ütközést követően a férfi kiszállt az autóból és gyalog próbált elmenekülni, de a rendőrök rövid időn belül elfogták. Fotós beszámoló is van fent egyébként a baon.hu hírportálon.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Így szólnak a kedvencek a 94.3 Best FM-en. Baja és a térség, szeretettel köszöntök mindenkit, aki új nálunk, azokat főleg, és nekik említem, hogy két órát már lepörgettünk a többi hallgatóval, még egy óra miénk. A mikrofon mögött Molek Csongor. Indítja a felvonás most Tom Nowy, és szól a Your Paris című felvétel.
5: 90

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on balesetmentes kilométereket az úton lévőknek, akik vezetnek most is Baján belül vagy a környéken. Vannak infóim, főleg munkálatokkal kapcsolatban. Az 51-esen még végzik a közműépítési munkálatokat jó sokáig egyébként, Budapest-Baja-Hercegszent Tomás Odrendű főúton. A 161-es 162-es kilométernél. Aztán aszfaltozási munkák miatt terelésre is számítani kell az M6-oson a 154-es 161-es kilométer között, és ugrunk a másik irányba. Az 55-ösön Szeged-Baja-Bátaszék másodrendű főúton a 80-as kilométernél. Még ma is aktuális lehet a félpályás lezárás munkálatok miatt. Jelezhetik, ha van egyéb közlekedési info, 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Most Shaggy zenél nekünk, és a Hey Sexy Lady című számát bekészítettem, sőt már el is indult.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 SZFM, a legjobb zenék, és talán tudják a legtöbben, ha mégsem, akkor figyeljenek, hogy ismét változik a közlekedési rend itt Baján. A József Attila utcában zajló gázelosztó vezeték rekonstrukciójához kapcsolódó újabb munkafázis miatt útlezárás lép életbe az érintett szakasz és a Tóth Kálmán utca kereszteződésében. A korlátozás következtében a bajaiaknak kerülő úton kell közlekedni majd. A Bajai Rendőrkapitányság közelében fekvő József Attila utcában hónapok óta megszokott látvány nyújtanak egyébként a munkagépek, ahogy a közelben lakók is alkalmazkodtak a munkálatok miatt kialakult forgalmi változásokhoz. A kivitelezők a József Attila és a Tóth Kálmán utca kereszteződésében folytatják az előregedett gázvezeték cseréjét, ezért a csomópontot teljes szélességében lezárták. Emiatt egy szakaszon idéglenesen Zsák utcává vált az érintett terület, a környéken élőknek pedig ismét kerülő úton kell közlekedni. És igen, a lezárt szakasz mindössze néhány méter hossz, a forgalom szempontjából fontos csomópontot érint. A Tóth Kálmán utcán keresztül közelíthető meg többek között a vasúti átjáró, a helyi buszmegálló, a Cirkusz Ferenc utca, ezért a lezárások sok autóst érintenek. Ott vannak a részletek a baum.hu hírportál aktuális cikkében. Most Sheryl Cole énekel, a dal pedig a Fight for This Love.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, és a búcsúdalomhoz ideértünk így csütörtök késő délután. A felvétel pedig nem más, mint Christina Aguilerától a Ginny in a Bottle-t, kedves bajai hallgatók, imádjuk ezt a számot is. Köszönöm szépen a mai figyelmet mindenkinek, jó hír, hogy holnap már péntek, és jó hír az is, hogy találkozunk. Délután 3-tól jelentkezem majd a kedvencekkel szokás szerint. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
1: Átalakítják a szakképzési rendszert, megszűnik a kettős vezetés, adathalászokra figyelmeztet a rendőrség, a következő napokban jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbesztszennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató városrészben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is, itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősítené a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akinek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogy is van az a mondók? A karácsony első napja van. Köszönt és minden jót kíván egy csíza csupasz körtefán. Nyilván nem karácsony első napja van. Ez a mai nap a 4 napos Fat Boy Slim Fesztivál első napja, fogalmazunk így, mert a csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is együtt lehet bulizni Norman Cookkal és számtalan sztár vendégével a Brightoni tengerparton. Ő 25 évvel ezelőtt rendezte meg a legelső Big Beach Boutique-ot, de az igazán emlékezetes az a 2002-es volt, amikor 4 millió embernek zenélt ott a tengerparton. Az annyira rosszul sikerült, mármint szervezés szempontjából, hogy minden mai napig oktatják, hogy sok embernek nagy szabadtéri rendezvényt így nem szabad szervezni. Abban már bele sem merek gondolni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mondjuk az angolok bejutnak a futball VB döntőjébe, hát akkor gyaníthatólag Brighton teljesen leáll. Hát nem csak Brighton, egész Anglia. Szóval kivel másról is kezdeném a mai dances csütörtököt, mint Fat Boy Slim, az ő egyik remixével. 6-7-ig én White Boy, 7-től csütörtöki rezidensünk DJ Miller lemezjátok mögött.

0: minden este.
1: És minden este más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Hétfőn Classic House-zal, kedden Funkyval, szerdán pop és rádiós lágerekkel, szombaton hip-hoppal és R&B-vel, vasárnap pedig chill lounge és deep house zenékkel indítjuk el az estét. A mai

0: és a legjobb zenékkel.
1: Én azt mondom, hogy azért az angolok meg a franciák örüljenek annak, hogy egy-egy csapatuk az a BL döntőt itt játszhatta Budapesten a Puskás Arénában. Jó, nyilván most egyik nemzet sem túlságosan boldog, hogy lemaradt a VB döntőről, de hát talán egy picikét valamelyikük azért jobban lesz a szerdai bronzmérkőzés után, aki viszont nem a VB döntőről, hanem a korábbi mixekről nem szeretne lemaradni, akkor a Mixcloudon tessék kutatni, mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én korábbi mixeim itt érhetők el, Trackistával együtt.

0: Mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Érkezik Rosie Murphy és az Overpowered Simus Haji remixében, és hát, hogyha valaki itt a Night Shift DJ közül igazán overpowered és mindig tele van energiával, az a csütörtöki rezidens DJ Miller, aki pár perc múlva érkezik, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és ő fog pakolni egy órán keresztül Dan Simusokat a 90-es és a 2000-es évekből, pont úgy, ahogy azt teszi minden csütörtökön 7 és 8 óra között, szóval pár perc, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.3 Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programról döntött a kormány, sokan jelentkeznek vöröskeresztes önkéntesnek a Balatonhoz. Egyelőre marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegély nyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Kezdjük rögtön az, amennyire lesz terhelt neked ez a hétvége. Fogod tudni nézni itt a...
4: Nagyon terhelt. Csütörtöktől vasárnapig egy helyen vagyok házigazda egy autós rendezvényen.
3: Ó, úgyhogy... az olasz!
4: Igen.
3: Hát de ott csak fogsz tudni meccset nézni. Hát
4: remélem. Bár ugye könnyebb lenne, hogyha mondjuk Olaszország érdekelt lenne, mert akkor gondolom sokan, akik eleve olasz automániások, akkor talán az olasz csapatnak is szurkolnának, de hát ugye nekik nem tudnak a messzi távolban.
3: Majd 4 év múlva. Jó van. Jó, hát akkor egy részét akkor ez... Hát te úgyis egy részét, akkor gyakorlatilag az egész hétvégi felépésed.
4: Tulajdonképpen én most innen már megyek oda, a tópartra, és vasárnap jövök haza, úgyhogy...
3: Ennyi. Hát akkor Imre dátumait akkor ezzel le is tudtuk.
4: Ennyi volt.
3: Akkor most már csak zenéje 8-ig, és akkor mi meg is
4: rendben
3: vagyunk.
4: Mehet a dance-es. Hajt.
0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.

0: legjobb zenék mixben.
1: Itt egész abban mész a tóhoz, ott van víz?
2: Igen.
1: Csekkoltam?
2: Határozottan ki kell, hogy jelentsem, hogy van víz.
1: Mert ez nem mindenhol egyértelmű.
2: Nem mindenhol, hát igen, ez most már sehol nem egyértelmű sajnos. Tehát ugye volt olyan barátom, aki mesélte, hogy teljesen más földrészen, nem is az a lényeg, nem akarom lebuktatni az illetőt, mert hogyha mondom, hogy hol, akkor lehet, hogy kitalálnátok, ezt nem szeretném. A lényeg, hogy mondta, hogy volt. Szóval a lényeg az, hogy egyébként rádiós volt. Szóval a lényeg, hogy szerettek volna drága párjával elmenni egy ilyen tóparti kirándulásra, arra helyre, ott 15 vagy 20 évvel ezelőtt jártak, és szóltak, hogy oda akkor nem kell menni, mert az a tó már nincs. Tehát konkrétan már nincs a tó, tehát egy teljesen szárazföldi terület lett például abból. Tehát ehhez képest mondjuk itt hál' Istennek azért még van víz, meg ugye ilyen már volt is, úgyhogy én azért nagyon bízom benne, hogy a kutya barátok is tudnak ott strandoltatni kutyusokat, meg hogy mi is tudunk strandolni, és hogy jó lesz a hangulat, mert nyilván azért nyomasztó lenne, hogyha nem lenne víz, de van, és annyi kérdésedre válaszolva röviden van, lesz. Oké? Gyere!

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Tudom az ő te bírod a strapát.
2: Milyen tekintetben vagy?
1: Minden tekintetben.
2: 54. évesen nem tudom, mire gondolsz.
1: Minden tekintetben, de azért szerintem most egy picikét öröm az ürömben, hogy azért mégsem jó nekem se ez a vasárnap, mert ugye beszéltük mi azt, hogy te, ahogy befejezed ezt a fesztivált, akkor mi ülünk repülőre, megyünk ki Brightonba, Fatboy Slim buli, hétfő jövünk haza.
2: Álmomban megtörtént amúgy.
1: Kedden Pitbull koncert, szóval így.
2: Jó, tényleg, mert lapozok egyet. Tényleg, és azt be se írtam magamnak.
1: Imre.
2: Azt a vetje, az 21-en?
1: Az igen, azt ne felejtsd.
2: De jó.
1: Egyedük.
2: De, hát úgyis felhívnál.
1: Egyedül kell majd ott énekelnem, hogy
2: izé. Biztos lehetsz, hogy én megyek, csak azért jó, hogy van egy fiatal barátom, aki szól a szanilis idős bátyinak, hogy papa, koncertre megyünk.
1: Írja be, Imre dátumai közére.
2: Ahogy szedem a gyógyszereimet, majd a déli gyógyszer mellé rakok egy szert, mint hogy ma este Pitbull Sanyival.
1: Így.
2: Vagy Pitbull Sanyi.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Na és akkor neked jó autós fesztiválozást.
2: Köszönöm
1: ez
2: szépen.
1: Egyébként ez ilyen rendesen színpad, vagy szokott lenni ilyen underground, hogy körbeállnak az autók, és akkor csak a reflektorba buli.
2: Ez leginkább szerintem a csütörtökre jellemző, tehát ma van egy ilyen nagyon szolid, ugye akik a kempingbe megérkeznek, ők vannak azért kevesebben, nyilván a hétvégére sokkal többen érkeznek, úgyhogy az egy ilyen szolidabb ilyen házi buli jellegű, ezzel kezdünk, ez a bemelegítés, ez egy ilyen ajándék azoknak, akik már csütörtökön velünk vannak. Péntek, szombat, így van, péntek, szombat, az meg kimondottan ilyen nagy színpados, sok emberes, és egyébként külsősöknek is be lehet menni belépőjeggyel, tehát nem csak azoknak van a rendezvény, akik egyébként ott vannak a kemping területén belül, hanem sima napi jeggyel be lehet jönni magára, csak a koncertekre vagy a rendezvényre, a DJ produkciókra. Úgyhogy én már nagyon várom, egyébként általában figyelnek a szervezők, hogy ne ugyanazok a fellépők legyenek, ne ismétlődjenek túl sűrűn, úgyhogy megint olyan...
3: Kivéve téged!
2: Én házigazdaként ugye sok helyen így vagyok, így elmegyek és utána ott ragadok, hál' Istennek nagyon szeretem őket, úgyhogy örülök, hogy ismételten betölthetem ezt az űrt számukra, úgyhogy és most is olyan DJ-k jönnek, akik az egyikük egyáltalán nem volt még, a másik pedig 4 vagy 5 évvel ezelőtt utoljára, úgyhogy és a stílusokban is figyelünk arra, hogy a két nap között ne legyen átfedés, hanem az egyik egy kicsit régebbi zenést legyen, a másik pedig a modernebb kategóriába tartozik, úgyhogy én meg ugye előtte utána úgyis megoldom azt, amire a közönségnek igénye van még.
1: Mert hogy ugye a szó, amit keresünk,
2: a
1: szakma.
2: Köszönöm.
1: Ennyi. Én Mikém, akkor figyelj, akkor neked jó autózást, jó strandolást.
2: Köszönöm.
1: Ennyi.
2: Nem kell messzire menni, ma se.
1: Pont úgy, hogy azért mondom, nem megyünk Brightonba.
2: 40 perc múlva már ott vagyok.
1: Nem megyünk Brightonba, aludjál utána.
2: Álmomba elmentünk, Sanyi, de mondom, nagyon kemény, ezt majd egyszer elmondom, adáson kívül, mert nagyon hosszú, de elmentünk, és hardcore volt a program, csak annyit mondom.
1: Tehát,
2: velem minden az egyébként.
1: Előre féleket a Pitbull koncerttől. Na, Imikém, akkor mi kedden, mi ketten, és aztán majd itt is nagy
2: csütörtökön. És utána csütörtökön meg elmondjuk, hogy milyen volt kedden.
1: Így.
3: Na, hello.
2: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Itthon 500 millió euró juthat mesterséges intelligencia fejlesztésre. Öntözzük a városi fákat, holnap tetőzhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Csatlakozik Magyarország az Unió mesterséges intelligencia programjaihoz. A Tudományos és Technológiai Miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón kifejtette, hazánk a Lengyelország vezette konzorciumba kapcsolódik be, és 500 millió eurót fektet ebbe a területbe. Tanács Zoltán azt is elmondta, Európa saját több száz darabból álló műholdas rendszert hoz létre, és mi is csatlakozunk az IRIS programhoz. Ismét terjedni kezd a koronavírus, nyáron ugyanis több az utazás, repülés és emiatt a fertőzés is. A kórokozó örökítő anyagának koncentrációja országos szinten harmadik hete enyhén emelkedik a hazai szennyvíz mintákban. A Népegészségügyi Központ adatai szerint ugyanakkor valamennyi mintában az alacsony tartományban volt az érték. A szakemberek szerint egy-egy helyen azért nem kizárt, hogy emelkedik majd a COVID-fertőzések száma. A nyári hőségben a fiatal városi fák csak rendszeres öntözéssel tudnak életben maradni és fejlődni. Ebben segít a Biko ingyen letölthető mobil alkalmazása, amely térképen jelöli az öntözésre váró fákat és a legközelebbi vízvételi pontokat. A felhasználók a locsolást az alkalmazásban rögzíthetik, így bárki egyszerűen bekapcsolódhat a közösségi faöntözésbe. Az országossá bővült kezdeményezésről Hegedűs Kristófot, a Biko társalapítóját kérdeztük.
2: Ez a faöntöző kampányunk, ez úgy néz ki, hogy háromféle színben vannak fent a fák a térképen, hogyha piros-sárga, akkor nagyon szomjas fiatal fa, hogyha zöld, akkor pedig jól meg van öntözve. Heti szinten 50 liter vizet kér egy fiatal fa, és annak ellenére, hogy a szakemberek öntözik ezeket a fákat, nem tudnak minden fához mindig eljutni, emiatt kérik a lakosok segítségét. Több mint 23 ezer felhasználó használgatja az alkalmazást, vagy országosra emeltük ezt az önkéntes vízadó kampányt vidéken is egyre többen.
1: Árvizek pusztítanak a nagy esőzések után Texasban. Az amerikai államban a víz autópályákat és közutakat is elborított, több tucat embert mentettek ki. Tegnap este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Mindenki döntse el maga, hogy este 8 óra magasságában melyik a jobb program, vagy a szimpatikusabb. Kimenni a szabadba, hogy az George Michael tanácsolja, Let's Go Outside, vagy pedig visszabújni az ágyba, pont úgy, ahogy Sarah Connor és TQ teszi a Let's Get Back to Bad Boy-al. Én csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, mint a Bon Jovi-ek. Szép estét, vagy hát szép napot. Have a nice day!
3: Ez a Night Shift a Best

Ben Stefan, a legjobb zenek. A tegnapi Anglia-Argentina elődöntőn az angol gól után bevágták David Beckhamet és Victoria Beckhamet, ahogy örülnek a gólnak. Hát aztán elképzelem, hogy mennyire csalódottak lehetnek. Kedves Victoria, az összes Spice Girls rajongó pont ilyen csalódott évek óta, hogy nem

Best FM a legjobb zenék, hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 2028-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a So Sick itt a

Best FM, a legjobb zenék, hogy minden másképp lesz holnap, mint ma, azt azért nem mondanám, ugyanúgy meleg lesz, mint ma. Jól, picikét melegebb lesz. 35 fokos nappali maximumra tessék számítani. Felhő és csapadék viszont már nem fogja zavarni a nyári kánikulát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább erősíti a kormány a fogyasztóvédelmet. Nem tartják meg hétvégén a Balatonátúszást. A zivatarokat néhol jégeső kísérheti holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindenhol az egészségügyi határérték alatt van az aszbesztszennyezés mértéke a legutóbbi jelentések szerint, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A helyzet a szombathelyi Oladi Plató város részben a legsúlyosabb. Itt nagy területen van jelen a szennyezés, ezért a kormány mintegy 12 kilométernyi közúton elrendelte az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását. Máshol nem indokolt azonnali beavatkozás. Döntött a kormány a szakképzési rendszer átalakításáról is. Itt januártól megszűnik a kancellári pozíció, ezáltal a kettős vezetés is. A segítő kutyák kapcsán arról határozott a kabinet, hogy ezeket az ebeket lehet majd póráz nélkül vezetni közterületen. Tovább erősíteni a kormányzat a fogyasztóvédelmet. Ennek érdekében a tervek szerint a gyártóknak egy QR-kód segítségével részletesen kell tájékoztatniuk a fogyasztókat a termékek tartóságáról, javíthatóságáról és a pótalkatrész elérhetőségéről. Csalókra figyelmeztet a rendőrség, ismét adathalász üzenetek terjednek, az SMS-ekben közlekedési bírságról értesítik a címzetteket a bűnözők. A befizetéshez és az ügyintézéshez megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely hasonlít a rendőrség felületére. Az ORFK azt kéri, senki ne kattintson a linkre és ne adja meg adatait, mert így könnyen elszedhetik a pénzét. Egyúttal jelezte, a rendőrség soha nem szól SMS-ben a bírságról. Nem lesz Balatonátúszás a hétvégén. A szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt döntöttek így. Kocsis Árpád jelezte, a Balatonátúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réb Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása, a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sokat süthet a nap, délutántól viszont záporok, zivatarok is jöhetnek, főleg az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, estétől pedig a középső ország részben is. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos szél kísérheti. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet, napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Évekkel ezelőtt volt már arról szó, hogy egy fesztivál keretein belül Magyarországra látogat majd. Ez akkor meghiúsult. De most 5 nap múlva a Teltházas Puskás Arénában lép majd színpadra Mr. Worldwide, és biztos vagyok benne, hogy ez a most érkező dal is a repertoár részét képzi majd. Jön Pitbull és az I Know You Want Me-t a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM, a legjobb zenék, 8 nap, szóval pont benne vagyunk. Július 24-én ünnepli, nem áruljuk el, hanyadik születésnapját Jennifer Lopez, de az biztos, hogy egy 10-15-öt simán letagadhatna. Jön a Love Don't Cost a Thing, itt a Best-en.

Best FM, a legjobb zenék. Ez egy mindig visszatérő dilemma, hogyha egy fantasztikus művészről, színészről, zenészről, bárkiről kiderül, hogy a privát életben borzasztó dolgokat művel, akkor vajon a művészt és a teljes életművét is bojkottálni kell, vagy csak a magánembertől kell elhatárolódni? Tiziano Ferro esetében úgy hangzik ez a kérdés, hogy ha most választhatna, akkor újból egy R. Kelly dalt választana-e első kis lemezéhez. Érkezik a Perdón.

Best FM, a legjobb zenék. A FIFA megadja a módját annak, hogy hogyan is kell lezárni egy futballvilágbajnokságot, mert hogy záróünnepség is, és félidei show is lesz. A záróünnepségen fellép majd többek között Tom Cruise, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams és Post Malone. A félidei showban pedig színpadra lép majd Shakira, Burna Boy-jal, jön a BTS, Justin Bieber, és a most érkező Madonna.

Best FM a legjobb zenék, akik szeretnék látni élőben a 90-es évek egyik ikonikus R&B csapatát, az En Vogue-ot. Itt a soha vissza nem térő alkalom. Ma este Finnország, aztán 17-én, 18-án és 20-án Hollandia, 22-én pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több ezer milliárdos vasútfejlesztési programot indít a kormány. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik a fővárosban. Marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul nagy részben uniós forrásból. Egyebek mellett erről döntött előzetesen a kabinet, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ennek része lesz sok helyen pályarekonstrukció, villamosítás, emellett mozdonyok, kocsik, hévszerelvények beszerzését, tramtrain hálózatok kiépítését is tervezik. A Baross Gábor programot jövő hét elején mutatják majd be. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, jelentette be szintén a miniszterelnök. A cél, hogy kevesebb legyen a halálos és súlyos baleset. Az egyeztetés a kormány.hu oldalon zajlik majd több hétig. Az öt téma a gyorshajtás, az utcai versenyzés, a szankciók szigorítása, az automatikus sebesség ellenőrzés és az e-rollerek. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A kormányfő jelezte, kiemelt ellenőrzések zajlanak majd például a forgalmas belvárosi szórakozóhelyek környezetében, valamint Rákos rendező térségében, tekintettel az utóbbi időben tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az akcióban a BRFK, a készenléti rendőrség és a polgárőrség mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplői is részt vesznek. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat a tó déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett. Ezek a fiatalok azok, akik egyébként később egészségügyi pályát választanak. Azt se felejtsük el, hogy sokan közülük most járnak először a Balatonon. Kellemes időeltöltést, a kikapcsolódást, illetve a hasznos tevékenységet lehet ötvözni.
1: Napsütést ígérnek felhőkkel holnapra, később aztán már záporok, zivatarok is jöhetnek, először leginkább az északi középhegységben, illetve a Dunántúlon, a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Szombaton elvonulhat a felhők többsége, sokat süt majd a nap, némi csapadék azonban még mindig érkezhet. Napközben 28-35 fokot mérhetünk majd kint. Vasárnap a napsütés mellett megint kialakulhatnak záporok, zivatarok, délután 27-34 fok lehet majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szép keretes szerkezetbe foglaljuk a következő 60 percet 10 és 11 óra között. Ez a keret pedig nem lesz más, mint a fiú zenekarok. Az óra végén majd a Backstreet Boys érkezik a Larger Than Life-el, és mondhatjuk, hogy a nagy ellenlábas, a nagy konkurencia, az NSYNC nyitja ezt a 60 percet, az It's Gonna Be Me-vel.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenekidén, és majd késő ősszel az Amsterdam Dance Eventen derül ki, hogy ki hanyadik helyen végzett a DJ Mag Top 100-as szavazásán, és az ezen történő részvételre való buzítást a most érkező ATB már elég hamar elkezdte. Ő már a héten az összes social media platformjára felrakta a szavazásra buzdító kis képeket és videókat, aki szavazni nem szeretne, de szeretné őt élőben látni. Augusztus 29-én megteheti majd Budapesten, amikor is a Budapest parádé legszebb pillanatait idéz.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: A legjobb zenét, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék köszönhetően az angol válogatottnak, meg a szurkolóknak és persze a futballvilágbajnokságnak. Az Oasis Wonderwall-ja 30 év után ismét ott van a legjobb 10 között az angol listán. A Murder on the Dance Floor-nak ehhez egy mozifilm kellett, a Saltburn. Sophie Ellis Bextor érkezik itt a Besten a legjobb zenék között. It's my-

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Bajnoki címet nem ünnepelhet az angol válogatott ezen a VB-n, úgyhogy maradnak azok az emlékek, amikor a szurkolók a csapattal együtt éneklik az Oasis-szel a Wonderwallt, amit talán Robbie Williams sem sajnál, annak ellenére, hogy ő írta a FIFA hivatalos himnuszát Laura Pausinivel. Ez a dal már mint a Desire is hamarosan érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a Legend zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best FM, a legjobb zenék, és akkor jön a hivatalos FIFA himnusz Robbie Williams-től és Laura Pausini-től, amit majd a záróünnepségen is előadnak vasárnap. Figyelem, a záróünnepség az nem egyenlő a félidei show-val, ott teljesen mások lépnek majd színpadra. Ennyi volt már a Night Shift, holnap természetesen péntek, ami azt jelenti, hogy Night Shift Extra, a szombati rezidensünk Slim Fit Szabi fog majd hozzám csatlakozni. Érkezik a Desire, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.